morrer. Ou morrer. Ou morrer. Pat. Pat. Ni. Ni. Patni. Patni milan ki aas.